Szóval opistok túl. Szóval túl, hogy tökéletes, hogy ne számítsd, hogy

0: erősebb írta kész rosszabb nála is. A bolond lááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
1: Tervetuloa tänne yläkerran puolelle myös Höstfest 2012 luentosarja jatkuu täälläkin. Kerrotaan ensin hieman tulevien luentojen ohjelmaa. Tuolla terassilla aloittanee näillä samoilla minuuteilla Ige. Ja sitten 45 minuutin kuluttua, eli kello 21.30, niin terassilla esiintyy Mustat kalsarit ja alakerrassa esiintyy Jorse. Mutta ei mennä asioiden edelleen vielä, sillä tänne tulee nyt pitämään luentoa professori Jarse. Ja luennon aiheen he saavat esitellä itse, mutta kuvittelen sen olevan jotenkin hyvin poikkitieteellistä meininkiä. Näillä mennään. Jarse,